Szóval szépen átjön a szentjában, drága, itt egy ilyen nagyon csinkatán rúgni a drága.